0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Horvát Rádió és Televízió. Az Esziki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Köszöntöm az Eszéki Rádió hallgatóit június 12-én, pénteken, magyar nyelvű adásunkban. Én Golub Mária vagyok, mondom a tartalmat röviden. Eszék-Baranya megyében újra felütötte a fejét az afrikai sertéspest is. Dávid Vlajcsics mezőgazdasági miniszter ma Eszékre érkezett. Hatályba lépett a migrációs és menekültügyi paktum. Június 17-én megkezdődik a májusi gyermekgondozási pótlék folyósítása. A NATO módosítja a koszovói békefenntartó missziójának a méretét. És mai riportunk az Eszéki Jogi Kar Nemzetközi Tudományos Konferenciájáról érkezett.
1: Híreink következnek.
0: Eszék-Baranya megyében újra afrikai sertéspest is észleltek, emiatt Dávid Vlajcsics mezőgazdasági miniszter ma délután Eszékre érkezett, ahol munkamegbeszélést tart. Eközben a kiskérődzők pestis vírusát két létesítményben is megerősítették Daruvár környékén. A minisztérium felszólítja a juh és kecsketartókat, hogy tartsák be a betegség terjedésére és megelőzésére vonatkozó intézkedéseket. A sertéstartókat szintén arra kérik, hogy következetesen alkalmazzák az összes biológiai biztonsági intézkedést. Hatályba lépett a migrációs és menekültügyi paktum, amelyet az Európai Unió minden tagállamában alkalmaznak. Bevezet egy sor alapos ellenőrzést, gyorsított határátlépési eljárást és biometrikus adatok felvételét. Ezen kívül visszaküldési központok létrehozását az Európai Unió területén kívül. Ez a paktum nem újdonság, hanem annak a politikának a folytatása, amelyet sok kutató az ellenőrzés és a halál politikájának nevez, mondta Emina Buzsinkic, a Fejlesztési és Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének a munkatársa. Június 17-én, szerdán megkezdődik a májusi gyermekgondozási pótlék folyósítása, jelentette ma a Horvát Nyugdíjbiztosítási Intézet. Egy rövid közlemény szerint a gyermekgondozási pótlékot 119.432 jogosult kapja, összesen 249.302 gyermek. Az ezzel kapcsolatos információkat hétköznapokon 8 és 16 óra között a Nyugdíjbiztosítási Intézetben, valamint a weboldalukon a www.mirovinsko.hr címen érhetők el. A NATO a következő évben fokozatosan módosítja 1999 óta működő koszovói békefenntartó missziójának méretét, ahogy az ország biztonsági helyzete stabilizálódik. A jelenlegi körülmények lehetőséget adnak a KFOR erők méretének és bevezetésének további optimalizálására, mondta Alexus G. Grinkevics, az Egyesült Államok légierőinek tábornoka, az Európai Szövetséges Erők főparancsnoka. A változások fokozatosak lesznek és összhangban lesznek a helyszíni körülményekkel, és szükség esetén visszafordíthatók, közölte a NATO. Az Eszéki Jogi Kar volt a házigazdája annak a nemzetközi tudományos konferenciának, amely az Európai Unió jogával foglalkozik. Az idei diskurzus az unió geopolitikai helyzetével foglalkozott az új globális rendben. A konferencián rendszeresen képviselteti magát a Szegedi Tudományegyetem jogi kara, amellyel az Eszéki Kar sok éve szorosan együttműködik. Adásunknak Karsai Krisztina egyetemi tanár nyilatkozott, aki a Szegedi Tudományegyetemről érkezett.
2: Ezzel az egyetemmel a Szegedi Tudományegyetemnek van együttműködése, aminek úgymond írásos nyoma is van, van olyan szerződésünk, ami alapján mind az oktatók, mind a hallgatók eljöhetnek, hogy meglátogathatják egymás hát, iskoláját, és a hallgatók akár részképzésen vehetnek részt, az oktatók pedig rövidebb tartalmú, úgynevezett oktatói mobilitással érkezhetnek ide is, illetőleg a horvát kollégák is eljöhetnek Szegedre. És egyébként ez az oktatói mobilitás, ez azért sokszor alapját képezi az ilyen jellegű együtt dolgozásnak is, mert akkor eljövünk konferenciára is, mi is hívjuk a horvát kollégákat Szegeden, én a jogi karon dolgozom, és ott már többször láttunk vendégül professzort innen Eszékről, illetőleg PhD hallgatót is, aki tanulmányúton vett részt nálunk, mi több graduális joghallgatók is jártak már nálunk, és közösen magyar joghallgatókkal dolgoztak jogösszehasonlító projekten. Én azt gondolom, hogy nagyon gyümölcsöző, és nagyon sok szempontból van létező együttműködés, és az, hogy ilyenkor egy-egy konferenciára el tudunk jönni, most ha jól számolom, Szegedről vagyunk öten, az is azt mutatja, hogy jelentős az érdeklődés, és komolyan gondoljuk azt, hogy itt azért nagyon sok új információt megtudunk, tudományosan is jó, meg hát azért az emberekkel találkozni is jó. Ez a konferencia, ez ugye a tizedik ebben a sorban, amit ez az Eszék Egyetem szervez, mindig európai jogi, európa politikai témákat tűznek a napirendre. Mi a jog különböző területeinek egyes részletkérdéseit hoztuk. Én a kollégámmal, Gyula Cámival olyan kérdéssel jöttünk, ami büntető eljárásjog. Azon belül is azzal foglalkozik, hogyha van valamilyen eljárásnak nemzetközi vonatkozása. Például a bizonyítékok külföldön vannak, mert valaki mondjuk olyan, hát most fogalmazzuk így, bűncselekményt megvalósító, mondjuk Facebook posztokat írogat, vagy online csalást realizál, hogy mindazok a bizonyítékok, aminek alapján a büntetőjárás le lehet sem folytatni, külföldről kell beszerezni, és ráadásul elektronikus a bizonyíték. Na, hogy ezt hogy lehet megugrani, ezt a problémát? Ezzel kapcsolatosan nyilván vannak országok között megegyezések, az Európai Unió is fontos szabályokat alkotott, de nagyon sok problémát okoz, hogy mondjuk például egy magyar bíró, vagy egy magyar ügyész megkeresheti-e, mondjuk akár, ha mondjuk ezt lenne valamilyen service provider, szolgáltató valamilyen internetes cégnek, hogy megkeresheti-e az, hogy közvetlenül a horvát hatóságok bekapcsolása nélkül fölhívja az itteni számítógépes céget, hogy akkor lesztek szívesek az adatokat átadni. Ez a kérdés. Én szerintem ezt mindenki ért, és ez rendkívül sok problémát fölvet, szuverenitási kérdést, hogy jön ahhoz egy magyar hatóság, hogy egy horvát céget szólítson föl valamilyen feladat teljesítésére, de ez minden EU-s viszonylatban a horvát, az osztrákot, az osztrák, a spanyolt, mert hogyha ezek a magáncégek nem teljesítik az ilyen kéréseket, akkor nagyon súlyos pénzbírsággal számolhatnak. Újfajta együttműködési formák vannak, na és akkor mi a kollégámmal ezt hoztuk, hogy mik a fő kérdések, hogy lehet előre menni, honnan várjuk azt, hogy valami fajta jó értelmezés legyen, meg hogy lehessen ezt alkalmazni.
0: Nagyon aktuális ez az online bűncselekmények elkövetése. Mennyire gyakori ez mostanában?
2: Sajnos azt kell mondani, hogy gyakori, mi több egyre gyakoribb, ugyanis nagyon furcsa ezt így kimondani, de nagyon könnyű az online térben bűncselekményt elkövetni, és ezt nem úgy értem, hogy, de úgy is értem, hogy mivel az ember arctalan, meg sok ember úgy gondolja, hogy úgyse találják meg, hogyha mondjuk akár egy rejtett fiókból pocskondiáz másokat, és mondjuk rágalmazás, vagy becsületsértést valósít meg. Tehát ilyen értelemben is könnyű, de olyan értelemben is, hogy tulajdonképpen az, hogy szöveges állományokat elő lehet állítatni mesterséges intelligencia segítségével, amely szöveges állományok képesek arra, hogy megtévesszék a fogyasztót, hirdetések, reklámok, közvetlen megkeresés e-mailen keresztül. Ugye ma már az online csalás a legtöbb esetben nem úgy történik, hogy kézzel megírja 200 000 e-mailt az elkövető, hanem egyet megír, legeneráltatja a hasonlókat, bemásolja, és tényleg nem túlzok, 1000-nyi sértettet elérhet, vagy legalábbis megcélozhatja. És akkor ugye attól függ persze, hogy mi a téma, szerelmi csalás, biznisz csalás, befektetési csalás, mármint az online térben, attól függően ugye eltér a célcsoport, de ha néhány ember be is esik ebből a több ezer címzetből, tehát érdemes úgymond ezt a pici energiát belefektetni a bűnözésbe, és azt látjuk, hogy ez irgalmatlan méreteket ölt. Minden ország azonos módon érintett, ott, ahol van internet. Márpedig tulajdonképpen ma már mindenhol van, és azt látjuk a statisztikánkban, hogy évről évre ilyen 20-30-50%-a növekszik ezeknek a száma, mert hogy könnyű ezt elkövetni.
3: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.